Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a Tenerifén kikötött fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget a landolás után 4 útitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerifére, a különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A fertőzésben 3 vesztették életüket, 6 további ember igazoltan megbetegedett. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjáron fertőződtek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Aninta kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin-Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok kísérték. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 14 és 19 fok között alakul. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék az elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, tette hozzá. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A két férfit és egy nőt azután fogták el, hogy a 112-es buszon fényes nappal adtak el kristályt. A nyomozók csaknem 300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A banda hónapok óta terítette a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot. Néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristályt árult az aluljárókban és az utcán a keleti pályaudvar környékén. Villamossal ütközött egy autó a főváros 10. kerületében a Maglódi úton a Szent Imrei utcánál. A szerelvényen 30-an utaztak, mindannyian épségben el tudták hagyni a járművet. A baleset miatt a 28-as, a 37-es és a 28A járat helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbuszok közlekednek. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk. És volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Tomor Barnabás, zenekarvezető, szerző, basszusgitáros, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Szakcsi Lakatos Béla neve neked így mond valami pluszt, vagy van esetleg olyan zenei élményed, ami emlékezetes vele kapcsolatban?
4: Hát persze, hogy mond. Hát gyerekkoromban nagyon sok jazz műsor volt a tévében, és én ott láttam őt először. És hát nagyon hamar tudtam kötni, mert hogy azért viszonylag sok popzenésszel is játszott. És akkor egy kisgyerek így kötötte a dolgot, és aztán idővel meg közel kerültem ez a jazz-jazz-rock dologhoz.
3: Te most jelenleg mennyire mondod magad jazzzenésznek? Vagy mennyire érzed egyébként ezt egy ilyen skatujának?
4: Hát én egy basszusgitárosnak gondolom magam, és én a jazz-rock műfajban érzem magam otthon. Rengeteg típusú zenét szeretek, és hát különböző műfajokban is szívesen játszom, hogyha van lehetőség.
3: Hogyan indult neked ez az egész zenei utad? Van-e egy olyan első élmény, ami zeneileg meghatározó az életedben?
4: Hát az első élmény az gondolom ilyen klasszikus, hogy a tévé alatti lemez gyűjtemény, apukámnak a lemezeit nézegettem, ő hallgatta a zenét, és akkor amiről úgy fogékony voltam, nyilván azt próbáltam úgy erőltetni, vagy még egyszer meghallgatni, de már nagyon hamar megtanultam kezelni lemezjátszót.
3: Mik voltak akkor ezek a zenék, amikre még
4: hát főleg rockzene, magyar rockzenék, de akár például a Bob Merlit is így ismertem meg. Azt még talán lehet, hogy Szalagos Magnon hallgatta, vagy nem tudom.
3: De őt mindenképp egy ilyen nagy hatásnak érzed az életedben?
4: Hát így mindenképpen, mert hogy ez ilyen jelentős dolog volt otthon. Nem volt egy fanatikus zenerajongó, de sok-sok zenét hallgatott, és azért úgy nagyjából lefette azokat a rétegeket, ami után engem elkezdett érdekelni.
3: És mikor döntötted el, hogy választasz magadnak egy hangszert?
4: Amikor már így gyakorló rockzene hallgató lettem, szerintem akkor az ilyen alsó tagozat van valamikor, ötödik, hatodik, szerintem olyasmi lehetett, hogy akkor már talán ugye láttam is egy-két rock műsorban külföldi zenekarokat is, és valahogy ez a hangtartomány fogott meg. És akkor így később, amikor már ez lazult, és a blues felé is el tudtam indulni, akkor ott hát a Pókelgon volt, aki ugye nagy hatással volt rám, hogy az ugye kézzel fogható volt, elérhető volt. Aztán később már, azt hiszem, hetedikben már koncerten is láthattam őt.
3: Mennyire volt egyszerű ekkoriban beszerezni egy basszusgitárt?
4: Hát annyira nem volt egyszerű, de hogy ugye nem volt olyan választék. Én külvárosi srác voltam, és akkor ott egy-két emberkének volt gitárja, és akkor persze oda járkáltunk, hogy megfogdoshatjuk egy kicsit. És akkor valahogy addig könyörögtem, hogy egyet ott a telepen megvásároltunk egy ilyen elég egyszerű kis tákolmányt.
3: Azóta fontos neked, hogy milyen basszusgitáron játszol, vagy nem ettől teszed függővé a minőséget?
4: Nem vagyok márka függő, vagy ilyesmi, hanem van egy bizonyos típusú hang, amit szeretek, vagy amiben otthon érzem magam, és én azt keresem. És általában úgy van, hogy mindig megtalálnak ezek a hangszerek.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Amit említettél az előbb, az első ilyen koncertélmény, az is Póka Egonhoz ötődik, amikor őt láttad először színpadon?
2: Az első igazi koncertélményem az egy Deák Bilgyivel koncert volt konkrétan a Petőfi Csarnokban. Ez lehetett ilyen hetedik osztály környékén, és akkor már nagyon... A Hobo Bluesben akkor már úgy sokat hallgatgattam, hogy érdekes volt ugye, hogy a rockzenéhez képest mennyivel finomabb, mennyivel puhább, más hangszerek, szájharmonika, zongora, tehát én nyitottam ezek felé. És szerintem abban az időszakban láthattam az első Hobo koncertet is valahol.
1: És akkor is már a basszus gitárt figyelted a színpadon?
2: Igen, igen, igen. Akkor már úgy azt képzeltem, hogy az is vagyok.
1: És utána indult egyfajta zenei képzésed, vagy elindultál azon az úton, hogy ezt egy picit akkor még tökéletesíteni kell, nem csak gondolom otthon a húrok közé csapni?
2: Hát először a középiskolában ott kezdtem el így megismerkedni a hangokkal, meg a hangszerrel, meg úgy általában a zenével, meg az, hogy zenekari próba, meg hogy ez milyen jó közösség, hogy összejön a különböző emberek, és akkor egy dolgra koncentrálnak. Ez ott indult el, és aztán egy picit úgy nem voltam annyira ügyetlen, és akkor az idősebb srácok mondták, hogy van ilyen, hogy zenesüli, és hogy el lehet oda menni, nem kell hozzá semmi különleges dolog. Akkor ugye ezek ilyen állami zenesulik voltak kerületekben, hát én Újpesten mentem el a Zerkel Gyula zenesuliba. Már nem tudom pontosan mikor, hány éves lehettem, talán első osztályos középiskola környékén. És akkor ott voltam egy rövid ideig, aztán magamtól tanulgattam, vagy hát ugye vannak korszakok, amikor az ember ugye egy kicsit lustább, vagy éppen más dolgokra koncentrál, és aztán utána ismét jártam állami zenesuliba, Pomázra.
1: Volt ilyen gondolatod, hogy zenekarban kellene játszani, hogy egy fix csapatot kellene építeni magad köré?
2: Hát mindig szerettem volna egy saját zenekart, aztán amikor már úgy egyre jobban éreztem, hogy jönnek az ötletek is, vagy, tehát hogy igazándiból nem nagyon erőltettem, hogy én most leülök és akkor írok egy dalt, hanem csak foglalkoztam a basszusgitárral, a zenével, és akkor elindult egy folyamat, és akkor már tudtam, hogy kell csinálnom egy olyan formációt, ami úgy, akkor éppen trombita. Ez volt bennem, hogy trombita kell, hogy legyen benne.
1: És akkor még milyen hangszerek tűntek ideálisnak így a basszusgitár mellé? Szóval mi volt az, amit akkor elképzeltél, hogy nekem ez a tökéletes felállás egy színpadon?
2: Hát több mindent elképzeltem, csak ugye az akkori egyéniségem, vagy akár az akkori hozzáállásom mit engedett meg. Akkor egy ilyen trióba gondolkodtam, hogy basszusgitár, dob és trombita. És akkor azt csináltam meg elsőnek.
1: Ez nem, extrém azért, nem?
2: Igen, nem tudom. Voltak rám hatással különböző formációk, akik tehát harmónia hangszer nélkül játszottak, és akkor meg talán ez egy egyszerűbb is volt első körben, hogy kevés ember, jobban össze tudtam tartani a csapatot, és így megtanultunk így együtt egy csomó, hát a zenéléshez fontos dolgokat így együtt azért így kezdtük így átérezgetni.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Mindig megvolt benned ez az eltökéltség, hogy te leszel a szervező ereje ezeknek a formációknak, a központi figurája?
2: Hát igazán nem a központi figurája, hanem szeretem, hogyha működik egy ilyen közösség, amiben jól érzem én is magam, meg mások is. És akkor mindig ez motivált, hogy nem azért csinálom feltétlenül, hogy színpadon álljak, és akkor oda jönnek, hogy ez fantasztikus volt, hanem az, amit létrehozunk, az már úgy alapján jó érzést okoz nekünk, és másoknak is, akkor ez így hajt. De ez így a magánéletben is hajtanak ezek a dolgok, hogy azért egy-két ilyen jót, ha tud csinálni az ember, akkor az... Meg az energia, kinek milyen az energiája, nekem úgy érzem, hogy van. És akkor erre rá tudok feküdni.
1: De nyilván akkor hasonló energiájú embereket is kellett találnod ez az első formációhoz.
2: Hát mindenképpen olyanokat, akik nyitottak voltak az én elképzeléseimre.
1: Azt lehet említeni, hogy kik voltak az első ilyen?
2: Persze, az első zenekarom az a Bass Loco volt, a Tettamanti Tamás játszott trombitán és szánykürtön, és Molnár Dániel dobolt. És akkor így kezdtünk el csörömpölgetni, és akkor egy kicsit azért úgy elkezdtünk így bekomolyodni.
1: És első fellépés, igazi koncertélmény velük volt?
2: Az első, ami úgy gondolok, hogy igazi, az velük volt, igen.
1: És ezt felidézed nekünk?
2: Hát szerintem az egy budapesti kis klubkoncert volt. Örültünk neki nagyon, és képesek voltunk még akár kézbe is elcipelni egy sarokra a cuccot.
1: De maga a fellépésnek az egész közege az akkor annyira egy pluszt adott, hogy milyen sorsfordítónak is mondanád ezt az élő fellépést?
2: Hát minden esetre azt éreztem, hogy az emberek így kíváncsiak lettek az első alkalom után, és az inspirált nyilván, hogy akkor ezt érdemes együtt csinálni.
1: Akkor ezt hogyan definiálnád, milyen műfajú, vagy milyen stílusú zene volt, amit akkor előadtatok?
2: Jazz rock, igen.
1: Tehát akkor eltökélt voltál, hogy lényegileg te a jazz rockban fogsz alkotni?
2: Igen, nekem én ezt hallom, és ez magától jön.
1: Akkor ha már csak a jazz rock, akkor ott mondjuk egy külföldről, illetve Magyarországról kik voltak, akiket a leginkább úgy magadba szívtál ekkoriban, mint jazz rock elődök?
2: Hát Miles Davis, John Scofield, Stanley Clarke, Return to Forever, Chick Corea.
1: De akkor a Miles Davisnek is gondolom, akkor már az a korszaka azért is lehetett rá, akkor a trombita pont a fejedben.
2: Igen, mert... igen. Hát az a korszaka, igen, az nagyon megfogott, de tetszik az előtte lévő, és az utolsó korszaka is nyilván.
1: Azt gondolom, persze. Akkor ezek a nagy elődök is Magyarországról?
2: Magyarországról. Hát nekem a Mohai Tamás a kedvenc gitárosom, tehát de például akiket nagyon szeretek, Fred Gyuri volt a tanárom, egy kiváló basszusgitáros, de sokan vannak nagyon. Tehát itt is voltak, tehát vásároltam jazzlemezeket, magyar jazzlemezeket mindig, Bolha piacozás, például a Dimenzió, uh-huh. Ugye Dés László féle zenekar, amit nagyon szerettem. Tóth Tamás basszusgitározott, és túl így kész voltam.
1: Az improvizáció akkor gondolom azért jelen volt már ebben a formációban is.
2: Igen.
1: A jazz rock formációban is. Ez akkoriban vonzott téged, vagy nehezen lehetett, hát ha lehet ezt a szót használni, elsajátítani az improvizálást? Vagy ez úgy jön egy bizonyos szakértelem után?
2: Hát azt gondolom, hogy persze nyilván minél többet tanul meg az ember a zenéről, annál könnyebben tud lubickolni, improvizálgatni, de azt gondolom, hogy egy rockzenekarban is, ahol mondjuk nem képzik agyon magukat az emberek, ott is az improvizáció jelen van, akár egy gitárszólóban, vagy váratlan zenei fordulatok alakulnak ki a színpadon. Egy csomó olyan dologra kinyitott a fülem, amivel együtt nőttem fel, zenekarok, tehát azok, amik körülöttem szóltak, akár az MTV, rádió, stb., és ezeket elkezdtem hallgatgatni. Tehát ugye ez a könyvtárba járás időszak, amikor az ember bemegy, kihozott egy jazz lemezt, CD-t, és akkor nem egyet, hanem mondjuk adta az adott négyet, és akkor vártad, hogy már mehessél, és a másik négyet is. Tehát ilyen folyamatosan ismerted meg. De közben az akkori, meg az előtte lévő popzenékre is nagyon kinyitotta a fülemet. Tehát elkezdtem ezeket máshogy értékelni, máshogy hallgatni, és jazzzenészek által jutottam el bizonyos lemezekhez, hogy, ja, hogy ezen is játszik. Hát ezt nem is tudtam, hogy ez, tehát, hogy ezek a, ez volt, és ez nagyon, ez egy nagyon izgis korszak volt. Aztán nyilván jött az MP3, ami még hamarabb eljutott hozzá.

0: Mennyire vagy egyébként analóg ember?
1: Fele-fele.
0: Csak azért kérdezem, mert többször említetted meg, hát ugye a magától értetődően a gyerekkori hanglemez élmények, vagy most szóba került az előbb a CD, hogy utána mennyire nehéz kvázi ma érvényesülni ebben az egészen különös virtuális zenei térben, ugye mindenki mindent bárhova feltölt, kiad, hogy már nem egészen kézzel fogható maga a zenei szakma sem. És hogy ez mennyiben okoz nehézséget?
1: Én azt hiszem, hogy nekem könnyű, mert hogy én már egyszer megfogtam. És az, hogy most én egy felületen hallgatom meg ugyanazt, az benne csak a furcsa, hogy ez egy olyan lehetőség, ami, tehát én nagyon egyszerű és nagyon gyors. Tehát nem kell letisztítani, nem kell elővenni, nem kell gondoskodni róla, tehát hogy ez a része. Viszont ugyanúgy megvannak a lemezeim, a kazettáim, és így tehát fele-fele. És próbálok nem elszakadni az analóg világtól.
0: Csak ez érdekes, hogy mondod, hogy nem kell levenni, nem kell letisztítani, nem kell gondoskodni róla, ezek lehetnének ilyen szempontból negatív dolgok is, hogy ugye nincs mit levenni, nincs miről gondoskodni, nincs mit letisztítani, tehát maga a rituálé egy picit elvész.
1: Igen, igen, viszont a pozitívuma meg az, hogy mindenhez hozzájut az ember, amit régen mondjuk elképzelni se tudott. Hogy azt a lemezt szerettem volna, de az nem volt.
0: De most, hogy mindent meg tudsz hallgatni, amikor te most innen kilépve bármit, akkor az nem nehézség mégis?
1: Célirányos vagyok, tehát egy dalt akarok meghallgatni, amit mondjuk nagyon régen szerettem, akkor azt addig keresem, vagy kutatom akár a felületeken is, amíg meg nem találom.
0: Ahol az előbb jártunk a zenei utatban, ott hogyan érkezünk meg a jelenlegi saját Tomor Barnabás Project formációthoz, mert te nagyon-nagyon sok mindenkivel és nagyon érdekes formációkban játszottál és működtél közre. Eltervezett volt, vagy ahogy hozta éppen az élet?
1: Nem volt eltervezett, elkezdtem csinálni ugye a bészlokot a srácokkal, és akkor a budapesti klubokban próbáltunk így jelen lenni, vagy egy kicsit így megmutatni magunkat, hogy mi is itt vagyunk, és akkor elindult valami, és akkor így hívtak. Akár a zenekaron belüli kapcsolatokon keresztül, hogy hát, hogy van itt egy ilyen kis blues koncert, be kéne ugrani. Jó, szeretem a blues-t, hogy ne beugrani. És akkor jó, tehát nagyon jó érzés volt mondjuk játszani. Mert hát mindig is az ember otthon azért eljátszik egy blues-t, vagy tanul meg blues dolgokat, de amikor így konkrétan így egy zenekarban vagy, és olyan emberekkel, akik abba az irányba mocorognak, akkor az így kiszakít abból a komfortzónádból, vagy a másik tevékenységedből, és akkor egy inspirációt kaptam ezáltal. És akkor utána már nem csak hívtak, hanem az volt, hogy akkor lenne egy zenekar, és akkor így indult ezeken az első kapcsolatokon keresztül.
0: És mindezek az élmények vezettek oda, hogyha ilyen pozitív szemlélettel mindenből tudtál magadba szívni, ezek formálták meg végül is ezt a jelenlegi projekt formációnak mondjuk a zenei világát?
1: Hát szerintem nagyon sokat számított az, hogy nem csak a saját dolgaimat csináltam, mert itt azért kellett egy közösségi dolog, tehát sokkal jobban rugalmasnak kellett lennem, amikor már másik zenekarban vagy formációban hívtak. És akkor ez a pár év, nem tudom mennyi, ez így szép lassan eljutott oda, hogy letisztultam, meg jobban tudom, hogy mit szeretnék csinálni. És akkor ez a mostani formáció már ebben a szellemben próbál működni. Tehát, hogy bátrabb is lettem, mert sokan vagyunk, ugye, ha sokan vagyunk, akkor nehéz ugye elpasszolni a dolgokat, mert hogy jaj, kis színpadra meg föl se férünk, ugye, ha olyan kis klub dolog van, akkor ugye nem kis dobszereléssel játszunk nagyjal, tehát hogy sarokban nem tudunk halkan, tehát hogy, és most már nincs ez, hanem van ez a zenekar, nagyon jól érezzük magunkat, és ezt próbáljuk, akkor ez így, hagyj menjen.
0: Számszerűsíthetjük, vagy egy kicsit
1: persze.
0: Név szerint is említhetjük a tagokat, mert izgalmas.
1: Hatan vagyunk, Kézdi Luca hegedül, Bartók Máté szaxofonozik, és néha billentyűzget, Antal K. Tamás zongorázik, Szabó Vince gitározik, és Szumper Ádám Ákos dobol.

0: te életedben nincsen szerepe a nagybőgőnek?
1: De imádom hallgatni, meg egyszer vettem is egy nagyon roncs bőgőt, hogy azt majd akkor valahogy meg lesz csinálva. Ezek közben úgy rájöttem, hogy én nem vagyok nagy bőgős.
0: Meg a jazz rock azért inkább, ha már a basszus, akkor basszus gitár.
1: Igen, igen.
0: Vagy ha mély hangok, akkor basszus gitár.
1: Igen, de hogy úgy meg, tehát fogtam, meg minden, meg tök jó volt, csak időközben úgy rájöttem, hogy én mégis basszus gitáros vagyok, és nem, és azt az energiát, tehát nem éreztem magamban annyi energiát, hogy mind a két hangszerrel foglalkozzam. De időközben viszont elkezdtem fretless hangszeren is játszani, és akkor úgy közel kerültem azokhoz a dolgokhoz, a zenékhez, amit nagyon szerettem hallgatni.
0: Elérhető a basszusgitáron valamilyen úton, módon olyan megközelítőleg olyan hangzás, mint hogyha egyébként nagy bőgőn játszanál?
1: Hát most már ugye rengeteg elektronikai kütyű van, tehát azért meg lehet oldani, hogy hasonló legyen. De én például, én azt szeretem...
0: Nem erre törekszem.
1: Igen, nem erre törekszem, hanem van egy hangzás, amit én úgy képviselek, vagyis igazándiból ezen a hangzáson tudok megszólalni. Én ezt próbálom így mindenhol beilleszteni.
0: Már említetted, hogy van egy hangzás, ami neked tetszett annól, amikor hallgattad a basszusgitárokat különböző formációkban, illetve a te saját basszusgitár hangzásodról is nagyon határozottan beszélsz, de mégis hogy lehetne szavakba önteni, hogy milyen a te, hogyan szólal meg a hangszer a te kezedben, ami neked tetszik?
1: Ezt nehéz megfogalmazni.
0: Hát persze, mert most el kéne itt játszani, és akkor mindenki tudná.
1: Volt. Például a Krisztóf Cseránszki, nem tudom szépen lengyelesen kimondani a nevét, de ugye ő az egyik kedvenc basszusgitárosom, és őt is ugye még a 90-es évek előtt láttam szerintem a televízióban kis srácként. És így kész voltam, hogy van ez, hogy ez egyedül van, de olyan, mint a ketten lenne. Tehát, hogy persze, hogy ő már olyan effekteket is használt, meg olyan játékmódot, ami... De igazán azt mondhatnám, hogy nem vagyok egy nagyon modern típusú basszusgitáros. Inkább a 70-es évek hangzásvilágát próbálom egy picit a mostani világban, a mostani hangszerekkel, kiegészítőkkel használni.
0: Ha lehet a picit a közeljövőre, vagy akár távolabb jövőre is tekinteni, akkor hol, merre láthat téged a közönség a projekttel? Illetve van egyébként más olyan zenei találkozási pont, ahol még láthat téged, vagy most kizárólag a projekt van?
1: Hát most ebben az évben két formációval fogok koncertezni, ugye az a projekt, vagy van egy olyan, amikor csak vártat verzióban vagyunk. Annak is más a műsora egy picit, meg a jellege. Tehát nem ugyanaz a kettő. A projekt és a kártat egy picit zeneileg is eltér. És hát játszom a Bluestone zenekarban, ahol inkább egy hagyományőrzéssel foglalkozunk. Tehát a blues standardek közül próbálunk egy kicsit a saját egyéniségünknek megfelelően hozzátenni. És ez a két formáció lesz most a nyáron, meg az évben. Hát szerencsénk van, mert a Tomor Barnabás projekttel soha nem, vagyis hát a saját zenekarommal soha nem volt ennyi koncertünk, mint ebbe az évbe, ami mindig nem olyan sok, de hogy mi nagyon örülünk már neki. Lehet, hogy ez azért is van, mert hogy a projekt zenéje már nem olyan, mint az egykori, mondjuk Tomor Barnabás trió, ami talán lehet, hogy kicsit rockosabb volt, vagy erőteljesebb. Lehet, hogy ennek is köszönhető, lehet, hogy én is kicsit jobban ráfeküdtem a dolgokra, de hát leszünk, az Opus Jazz Clubban leszünk 6.-3-án a projekttel, aztán a Múzeumok Éjszakáján leszünk 6.-20-án a Csekovszkiban, a 17. kerületben, augusztus 9-én az Alba Regia Jazz Fesztiválon, Székesfehérváron, szeptember 19-én pedig a Vigyázó Sándor Művelődési Központban leszünk, ami szintén ugye a 17. kerület. És aztán itt eljöttünk a szokásos évi egy BJC bulink, az 11. hó másodikán lesz majd. amit mindig várunk, nagyon szeretjük, és egy új jazzklub is felütötte a fejét itt a városban, ez a Vigadó Jazzklub, ahol pedig 12-15-én leszünk majd. És még van egy-két dolga így tárgyalás alatt, reméljük, de akár ha jövő évre jönnek össze, akkor is örülünk. És hát a Bluestone zenekarral lesz egy augusztus 28-án a Kertem nevű helyen egy ilyen nagyobb koncertünk. Ez még nem tudom, hogy... Tehát nincs bővebb infónk, de hogy ott leszünk, az biztos.
0: Hát ez már önmagában elég jó, ilyen egészen novemberig, decemberig előre láttok, vagy be vagytok táblázva, és azért feltételezésem szerint még a köztes időpontokban is még alakulhat bármi. Legalábbis igen. Én azt kívánom, hogy alakuljon.
1: Igen, meg még remélem, hogy akár helyettesítések, beugrások is színesítik majd egy picit ezt az évet.
0: Hát legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgettünk, akkor az év hátralévő részéhez további sikereket kívánok neked és a formációknak.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, sziasztok!
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Tomor Barnabás, zenekarvezető, szerző, basszusgitáros volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.

0: Most a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jónás Géza kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Grencsó kollektíva koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. A külpolitikát nem egy párt vagy harmadik ország, hanem a szuverén Magyarország érdeke határozza majd meg, jelentette ki meghallgatásán Orbán Anita külügyminiszterjelölt. A politikus közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése, a kiszámítható, megbízható és együttműködő partneri szerep megerősítése, ezzel együtt a magyar érdekek következetes képviselete. Magyarország nem válik le az orosz energiáról és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba. A Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és egyik legfontosabb befektetése a nemzet jövőjébe, fogalmazott az egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Hegedűs Zsolt elmondta azt is, hogy lesz egy tanácsadó testülete, amelynek a Nobel-díjas Karikó Katalin is tagja lesz. Számos kihívásra kell választ adnia a magyar agráriumnak és élelmiszeriparnak, hangsúlyozta a szaktárca leendő vezetője Bóna Szabolcsa kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottsága előtt. A miniszterjelölt példaként említette a klímaváltozást, a gazdasági környezet átalakulását, valamint a munkaerőpiaci kérdéseket. Európa legszigorúbb szankcióit alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László közölte, szeptemberben alakul meg az új környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok folyamatos, szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Végül a várható időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Délmúlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: You remember this part?

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Grencsó Kollektíva koncertje hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A mai napig napról napra azt élem meg, hogy mennyire gyönyörű maga az instrumentum, a gitár, az nekem egy gyerekkori szerelmem, és van is jó pár gitárom, és mindegyiken egy kicsit más szeretnék játszani, mindegyik egy picit más, hogy hívogat arra, hogy akár zenét írjak rajta, vagy éppen játszak. Azért van többféle gitár, mert mindig megpróbálom az adott estéhez, vagy az adott hangulathoz a lehető legjobb hangszert és effekteket kiválasztani, amivel leginkább saját magam tudok lenni az adott zenei produkcióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jónás Géza kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Grencsó kollektíva koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Hajlamosak vagyunk ehhez is egy picit, azt hiszem, kategórikusan állni, hogy jaj, a fiatalok biztos ezt szeretik meg, jaj, a fiatalok biztos az ilyen zenéket szeretik meg, mert most ezek mennek a rádióba, meg mert most ezek a populáris előadók mennek. Nem, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokfélék. Tehát van, aki kifejezetten tradicionális dolgokat hallgat, olyanokat, amiket már én már nem hallgatok. Van, aki tényleg a nagyon újszerű dolgokat, szóval de nagyon változó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható. Majd ezt követően a Grencsó Kollektíva koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig vezetői szinten. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom, közölte kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség, emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. Országszerte csaknem 440 Aldi, Auchan, Lidl és Tesco áruházban gyűjtötték az adományokat, melyekből 54 000 darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, melyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Elindul Magyarország első Hoppon-Hoppoff borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű járat május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges felújítás legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hidat több mint 40 éve újították fel, azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota is jelentősen romlott. És végül az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon északkeleten borult az ég, esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás van érvényben jelenleg. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. A szél nagy területen megerősödik. 15-22 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jónás Géza kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Grand Show kollektíva koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Bakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szerintem Bach és egyébként Mozart és Beethoven is olyan távolságba és olyan magasságba kerültek, és olyan innen 2025-ből nézve olyan szakrális, mondhatom, hogy szakrális helyre, ahogy szerintem mindenki, akivel zenével foglalkozik, tud folyamatosan újat mondani, és tud belőle töltekezni, akármilyen stílusban is komponál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jónás Géza kvartett koncertje hallható, majd ezt követően a Grencsó kollektíva koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Fábián Julinak a lemezét, meg az ő munkásságát még a Konziban ismertük meg, tehát amikor én az Etude Konziba jártam, akkor jött ki ez a Honey and Chili lemez, és borzasztóan nagy hatással volt szerintem az akkori énekes generációra az, amit ő csinált, és tényleg világossá vált, hogy nem kell elmenni más irányokba, vagy nem kell kompromisszumot kötni, mert nyugodtan lehet tényleg olyan zenét játszani, amilyet mi hallunk belül, és arra kell az energiát fordítani, hogy leginkább az szólaljon meg kifelé is, amit belül hallunk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Felülvizsgálná a Nemzeti Alaptantervet az Oktatásért Gyermekügyi Miniszter jelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének kiterjesztése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, melynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt. Posvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. Holnap további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások holnap délelőtt befejeződnek, majd a tervek szerint délután 4 óra után leteszik esküjüket a Tisza kormánytárca vezetői. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ezt mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászon találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna átadta Oroszországnak a következő fogolycserére vonatkozó listáit, és amerikai közvetítést vár a megállapodás végrehajtásához. Volodymyr Zelenszkij közölte, jelenleg is egyeztetnek Moszkvával az újabb hadifogolycsere részleteiről. Az ukrán elnök szerint Kijev arra számít, hogy az Egyesült Államok segít biztosítani a foglyok szabadon bocsátását. Őrizetbe vettek egy tinédzsert Németországban terrorcselekmény kitervelésének vádjával. A gyanúsított robbantani akart, illetve gyújtópalackokkal és egy késsel felfegyverkezve kívánta elkövetni tettét. Az előkészületekhez beszerzett műtrágyát, gyújtófolyadékot, símaszkot és egy kést is. Tervezett célpontjai bevásárlóközpont, szórakozóhely és rendőrös is szerepelt. A nyomozás eddigi információi alapján a fiatalnak az Iszlám Állam terrorszervezet adhatott ihletet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercen a Szód megyében egy nőt mart halálra, mellett egy elpusztult szarvasmarha tetemét is megtalálták. A román környezetvédelmi minisztérium engedélyt kért a medve kilövésére. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás volt. Romániában több mint 12 000 medve él jelenleg, az optimális 4 000 helyett. Az elmúlt 5 évben legalább 10 embert martak halálra, és 150-et sebesítettek meg a nagyvadak. És végül az időjárásról. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés, főként keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Jelenleg zivatarok miatt riasztás van érvényben több térségben. Az északnyugati szél holnap erős, az Észak-Dunántúlon zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Mai vendégeim olyan jazzklubokból érkeztek, amelyek nélkül egészen más lenne a budapesti jazz élet térképe. Itt van velünk Gőz László, a Budapest Music Centert és az Opus Jazz Klubot képviselve, Sőn György a Háló Jazz Klubtól, és Schusser Zoltán a Budapest Jazz Klubtól, a BEC-től. A műfaj közös, de mégis nagyon különböző hangulata van az általatok képviselt kluboknak. Elsőként az jutott eszembe, hogy amikor én fiatal lány voltam és jazz tanszakos, akkor nagyon-nagyon sok jazzklub volt, és rettenetesen sok helyen tudtunk élőben föllépni. Volt olyan hónap, amikor valami 20-valány koncertünk volt, nem tudom, hogy csináltuk, de mégiscsak volt. Mi a helyzet manapság? Ti hogy látjátok 2025-ben, hogy ez nagyon sokat változott azóta? László, tanár úr?
3: Mivel nem vagyunk egykorúak, de én vagyok itt a legidősebb, azt hiszem, talán én emlékszem arra, mert én magam is ott játszottam ezekben a jazzklubban, ezek nem jazzklubok voltak. Valójában a Petőfi Sándor utca volt a klasszik jazzklub, előtte a Dália, de az már például az én koromban már nem volt. Hanem voltak bizonyos helyek, ahova beengedték ezt a műfajt. A Petőfi Sándor utca építőklubja, az egy másik helyszín volt, vagyis ez egy állandó jazz helyszín volt, de ott is közik határig, persze nem mindennapó jazz, és akkor, mikor átköltözött Budára a jazz, ez egy szép mondat, Bogos Gyulát idéztem, akkor az a Marcibányi tér lett, és ott minden vasárnap. Tehát az hogy ez jazzklubnak nem nevezném, a jazzklub kifejezés az úgy gondolom, hogy a nyugati világban már a 60-as, 70-es években azt jelentette, hogy hetente legalább 4-5 alkalommal volt jazz, egy-két szünnapot kivéve, és sőt, bizonyos helyeken kétszer is megfordult, ahogy most a BEC-ben is volt ilyen koncert, hogy egy este két koncert volt. Tehát ez ugye mindig a felvevő képessége annak a közegnek, ahol ez a jazzklub van. Tehát azt gondolom, hogy klasszikus jazzklub, kétségtelen, hogy most van kettő, azt a tiédet annyira nem ismerem, de nevezzük annak, gondolom akkor nálatok is több koncert van, mint heti egy, mert azt mondom, hogy a BEC-ben minden nap, nálunk 5, nálatok.
4: Nálunk havonta 1-2.
3: Igen, tehát
4: akkor nagyképűen nevezzük magunkat Háló Jazz Klubnak, de ez inkább egy hónapban levő egyetlen vagy két, néha három jazz koncertet jelent, mert a mi helyünk tehát sokféle rendezvényünk van, és azok közül az egyik, talán a legrégebbi zenei sorozat a jazz zene. Most már 17 éve.
3: De hát, hogyha azt tesszük alapul, hogy aki egy jazzklubot üzemeltet, az egy olyan feladat, és hogyha havonta 2-3 van, az nevezhetjük jazzklubnak, de az a mindennapi slájfné, ahogy kinyitsz egy boltot reggel, és minden nap nyitva van, és hétvégén is nyitva van, az azt jelenti, hogy irgalmatlan mennyiségű hátteret kell biztos nem mind emberi, mind technikai részben, és tehát az egy óriási, hogy mondjam, megpróbáltatás, ezt majd megerősíti mindjárt a BEC is, de ugyanakkor meg azért nagyon-nagyon örülünk, mert nem csak nem csak ilyen jazzklub létezik. Nagyon örülünk annak is, hogyha havonta kétszer-háromszor van egy, de az rendszeresen egy olyan hely, ahol jazz lehet játszani.
2: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy abban az időben nagyon sok olyan hely volt, akkor inkább, ha kijavítom saját magamat, ahol élő zene volt, és többek között jazzt is lehetett játszani. Akkor te, ha jól értem, a Háló Jazz Club manapság is így működik? Tehát,
4: hogy... hát úgy működik, hogy többféle kulturális rendezvényünk van, és vannak koncertjeink is. Komoly zene, népzene, tehát elég különböző műfajban, és vannak mindenféle más kulturális rendezvények, táncházaink is vannak, vagy vannak könyvbemutatóink, tehát mi a Semmelweis utcában, a belvárosban, pesti oldalon, tehát mi inkább egy kulturális közeget szeretnénk kialakítani, vagy alakítunk ott azon a helyen már 10 éve, ahova be is fogadunk rendezvényeket, mi magunk is szervezünk, és ennek egyik fénypontja mondjuk a jazz.
2: Zoli, most hozzád fordulok, hogy amikor ti bezártatok pár évvel ezelőtt, ugye a Covid rá kényszerített benneteket tulajdonképpen?
5: A Covid is talán hozzájárult, de nem. Azt mondanám, lehet, hogy ebbe részletében nem is mennék annyira bele, azt mondanám, hogy a főváros kulturális vezetésével volt egy kicsit azt is lehet mondani akár, hogy nem tudom, kulturpolitikai jellegű konfliktus, és én azt hiszem, hogy egyébként tényleg nehéz helyzetbe kerültünk akkor. Igazából a fővárosnak volt korábban egy ígérete, volt egy megállapodás bérleti díjjal összefüggésben, és a Covid miatt a főváros került nehéz helyzetbe, és tulajdonképpen a főváros visszavonta akkor ezt az alkut. Azzal, hogy 4-5 napra zártunk be, egyébként a fővárosnak a vagyonkezelő cége lakatolta le a jazzklubot, egy elég erőteljes lépéssel ők zárták be, és utána egyébként ezzel a bezárással, így a jazzrajongókkal és bizonyos médiumokkal együtt nyomást tudtunk gyakorolni a fővárosra, és azóta gyakorlatilag ezt az alakút visszaállította a főváros.
3: Ennek volt egy pozitív tartalma, és ezt most így utólag meg lehet állapítani, és én ezt mint olyan ember mondja, aki nagyon tiszteli a BJC-t. A pozitív tartalma az volt, hogy egyszer rájöttek, akik bezárták ezt a helyet, rájöttek arra, hogy nem oda Buda, azért egy elég komoly réteg van, és most így, ha számszerűleg kéne mondani, ebben a fővárosban, miért tegyük fel, 2 millió ember él az agglomerációval együtt, ezt most nem tudom megmondani, nagyjából, és itt körülbelül 100 000 emberről van szó, aki erre a műfajra érzékeny. És persze mindegyik, az egyik a mainstreamet, a másik a nagyon-nagyon kortárs dolgokat, stb. De itt közel 100 000 emberről beszélünk. Ha klasszikus zenénél kéne meghatároznom, akkor ez körülbelül 300 000 ember. Tehát azért azt vissza, az interneten minden megtalálható, visszaszedni azokat a kommenteket, amikor a BJC-nek lelakatolták az ajtaját, azért elég tanulságos volt, mert én csak olvastam, csak azt néztem, hogy végtelen mennyiségű ember mondta el a felháborodását, hisz én miről van szó, pár tízezer forint, vagy pár százezer forintról van szó, és egy műfaj kinyírásáról. És ráadásul úgy, hogy azért mindannyian tudjuk, hogy a Liszt Ferenc Zenészeti Egyetem tanszakának a partner cége a BJC, a gyerekek ott tanulnak meg élőben játszani, mert különben nincs rá lehetőség az iskolába, a tanárok előtt tudnak csak játszani. Ez egy ilyen típusú klub. Ezt mindenképpen valakinek valamilyen úton, módon tudomásul kellett venni, és ez egy nagyon jó felhívás volt, hogy most nem kárőrvendésképpen mondom, de azért ez komoly dolog volt.
2: És hogy sikerült visszarázódnotok a mindennapokban?
5: Azt hiszem, hogy 5 nap volt, talán nem emlékszem pontosan, úgyhogy nem tartott sokáig ez a bezárás. Egy komoly problémára emlékszem, hogy le lett kapcsolva az áram erre a pár napra, és hát amikor visszamentünk el, valahogy nem tudom, nem figyeltek oda a kollégák, vagy elfelejtettük, és hát a lényeg, hogy a mélyhűtők, szóval az elég kellemetlen volt, és akkor nem tudom, milyen ózonos tisztítást kellett rendelnünk, meg nem tudom miket, mert de egyébként tulajdonképpen koncertek azok előre egy ilyen, azt hiszem, hogy egy ilyen 4-5 hónapra le vannak szervezve, tehát tulajdonképpen ott minden le volt szervezve, a személyzetünk, az infrastruktúránk ugyanúgy megvolt, tehát amikor leszették a lakatot, akkor gyakorlatilag a következő nap folytatódott minden a program füzet szerint.
2: Most visszagondolva, hogy volt a jazznek nyilván egy olyan kora, amikor az volt maga a slágerzene, és akkor nem volt nehéz megtölteni ezeket a klubokat, hiszen mindenki ezt a zenét hallgatta, ugye leginkább ugye a swingről beszélünk, meg nagy zene, big bandet, nagy zenek, mentek, táncoltak rá az emberek, az volt a sláger, hogy azt lehet mondani, hogy azóta ez tulajdonképpen mindig egyfajta misszió, egy küldetés, egy jazzklubot üzemeltető részéről, hogy ilyen fába vágja a fejszét, ebből nem lesz sarok.
5: Ez persze, hogy már elmondtam, meg talán Lacival is beszéltünk erről, és még kicsit visszakanyarodok arra, amit a Laci mondott, és ezzel egyetértek, hogy kétféle értelemben lehet jazzklubról beszélni. Az egyik az tulajdonképpen egy programsorozat, és régen inkább ilyenek voltak kulturális helyszíneken. Tehát példaként mondjuk azt lehet mondani, hogy egy nagyobb vidéki városi művelődési ház, az mondjuk elképzelhető, hogy egy évben mondjuk tart 10 jazzkoncertet, és akkor erre azt mondja, hogy ez a nem tudom milyen jazzklub, de a jazzklubnak mondjuk így a nemzetközi ranggal rendelkező jazzkluboknak, azoknak az egész intézménye és az egész infrastruktúrája és az egész személyzete a jazz szolgálja egész évben, tehát ott tulajdonképpen az az intézmény maga a jazzklub, nem egy programsorozat, és a jazzklubok finanszírozásáról arról olvasgattam régebben, és így ami eszembe jut, ilyen klasszikus hasonlat, hogy azt hiszem póknak vagy polipnak nevezték ezt a modellt, hogy rengeteg lábon kell állnia. Az egyik az egy catering bevétel, jegybevétel, szponzorokat kell hozni, néha ki kell adni rendezvényként, üzemeltetni abba az időszakba az intézményt, tehát a nem esti időszakban, tehát hogy nem hasznosítani kell az infrastruktúrát, küzdeni kell az állami támogatásért, jó, hogyha valahol van esetleg adókedvezménytípusú támogatás, tehát azt hiszem, hogyha ezek közül a lábak közül akár egy-kettő kiesik, akkor az a jazzklub az nagyon nehezen fenntartható. És hát az állami támogatás, vagy mondjuk nem is feltétlen állami önkormányzati, de mondjuk a szubvenció, kulturális szubvenció, az az én korábbi számításaim szerint, és ez most nagyon legyengült, és ezt megérzi az ember. A korábbi számításaim szerint körülbelül 25-27%-ot kellett, hogy kitegyen, tehát hogyha azt nem érjük el a támogatásokkal, akkor ott is van egy réges egy lyuk. Úgyhogy hát tényleg küzdeni kell, mint Malacai Jégen, a Budapest Jazz Club most már 18 éves, és hát ebből a 18 évből ebből jó pár veszteséges évünk volt, majdnem mindegyik rövid időszak volt, amikor ezt át lehetett fordítani pozitívba. Úgyhogy, hogy nem határesetnek mondanám abból a szempontból, hogy mennyire for profit vagy non-profit, tehát így nullszadóért küzd az ember, és hát Budapest Jazz Club is folyamatosan felhasznál kavoszhitelt, hogy például a nyári hónapokat, azokat át tudjuk bridzselni.
2: Nálatok mi a helyzet a hálóban?
4: Hát mi egy kicsit messzi, más oldalról indultunk, mert a háló egy katolikus közösségfejlesztő egyesület, már 36 éve működik, és Kárpát-medencei kapcsolatokat épít magyar emberek között, vagy magyarul beszélő emberek között. Ez a fő cél, hogy az embereket hívja, hogy közösségbe legyenek. És ezt az eredeti célt, ezt mai napig nem adta föl, de már amikor az első táborokat szerveztük, még a 98-ban talán, már akkor nem csak vallási tartalommal, hanem kulturális tartalommal is igyekeztünk megtölteni, és akkor jött a kaláka. Tehát akkor ők többször zenéltek ezekben a táborokban, és amikor először jutottunk itt a fővárosban egy helyszínhez, ez még a Ferenciek terén volt, a Kárpáti udvarban fönt a második emeleten, ott elég gyorsan kialakultak a zenei sorozatok, tehát egyrészt az énekelt versek sorozata, amit a Grillus Dani, vagy Dániel vezetett, ő szervezte, akkor előjött Navratil Andra, aki népzenés koncerteket hozott, havonta egy alkalommal, és akkor volt egy klasszikus zenei, ilyen sorozat kialakult, én pedig a Dezső Csabával való régi kapcsolatom okán, mert én egy évig jártam hozzá jazzhegedülni, tanulni, még a 80-as években, megkerestem a Csabát, hogy mit szólna hozzá, hogy csináljunk egy ilyen sorozatot. Megnézte a helyszínt, és akkor, mivel nekem akkor még nem voltak nagyon ismerőseim a jazz életben, és akkor ketten kezdtük el szervezni, és a mai napig ez a sorozat így megmaradt, és amikor azt a helyet el kellett hagynunk, a Ferencek terét, akkor hát elég, akkor volt egy ilyen mélypont, akkor hogy lakásba költözött maga az egyesület, az irodai rész, és akkor a Loyola Caféban, a jezsuitáknál működtünk néhány évig. Egyedül a jazz maradt fent, mint sorozat. És az néhány évig így működött, és amikor ezt a helyet találtuk a Semmelweis utca 4 alatt, ezt az 5. kerülettől béreljük hosszú távon, tulajdonképpen ez egy galéria, akkor oda áthoztuk ezt a sorozatot, a Háló Jazz Club sorozatot, és akkor kialakultak a többi programok is ezen az új helyen.
2: Most azért fordulok hozzá, tanár úr, mert hozzád állok a legközelebb, értem szerintem nekem ő tanárom volt a jazz tanszakon, hogy mi volt az az első olyan élményed, amitől azt lehet mondani, hogy magának a műfajnak a rajongója lettél. Emlékszel ilyenre, vagy így szépen bele sodródtál ebbe a történetbe?
3: Hát azért belesodródni az nem egészen lehet csak úgy belesodródni. Hát 6 éves koromtól kezdve egy profi zeneiskolába jártam, tehát ugye úgy fel lettünk készítve, hogy amikor elvégeztem a 8 általánost, akkor elmentem egy reál gimnáziumba, és az énektanárnénit nekem kellett kijavítani adott esetben. De hát mi be voltunk programozva, és akkor...
2: Én ezért kaptam 4-est 6-ban, mert kijavítottam a tanárt a 3-os hangzatoknak a
3: különböző. De azért volt egy-két pont, főleg személyekhez kötődő pont, amikor az ember így érzi, hogy ez nagyon elkezdi, mint egy mágnes húzza be. Ráadásul olyan szabad életnek tűnt ez. Tehát a jazztanszakra való felvételi, ami biztos katasztrofálisan játszottunk, de annyira nem volt harsonás, hogy a Dudi bácsi fölvett, és aztán valahogy úgy onnan már nem volt megállás, és az berántott. Most egy pillanatra még visszatérnék a klubokhoz, mert ez még a jazztanszakra való menetelem előtt, vagy vele párhuzamosan is később történt, hogy nyilván egy fiatal zenész arra vágyik, hogy majd meghódítja a világot, és az első helyszín nekem az volt életemben, amin játszottam, az a bizonyos Marci Bányi tér, ahová átköltözött Budára a jazz, mondta Gyuszi. Az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy 70-es évek elejéről beszélünk, hogy a Marci Bányi téri művelődési háznak az alsó kis klubterme az maximum 150 férőhelyes, de akkor már tényleg gyakorlatilag össze van mindenki mindenkivel zárva. És a sor, ami állt este az Interbass zenekar meghallgatása miatt, az körülbelül 6-700 ember volt, mínusz 10 fokban.
2: Az igen.
3: Mert egyszerűen ez volt a hangulat. És ugyanez volt a Petőfi Sándor utcai jazzklubban, vagy mint hallgató álltam én is sorba, míg a második emeletre följutottunk, de kínáltunk a Petőfi Sándor utcában, és akkor bejutottunk a lépcsőházba, és a fő probléma mindig az volt, hogy aztán eljött az a pont, amikor arra kellett várni, hogy valaki kijöjjön. Kicsit ilyen repülőtér feeling volt. Na mindegy, a lényeg, hogy egy olyan ebbe a közegbe oda tartozni, annak volt egy nagyon erős vonzás. És aztán persze utána az iskola ugye elkezdi az ember dobálni, megy előre, keresi azt, hogy mi az a stílus, hogy mint merre, mit játszon. Nyilván mindenki zenekart alapít, vagy zenekarba kerül, vagy big bandbe játszik, stb. És akkor már ellenállhatatlan. Ez a zenész része a dolognak. A jazzklub része pedig, mert a kérdésedből ezt is felfedeztem, hogy mi volt ez a pillanat, amikor azt mondtam, hogy annyira szeretnék csinálni egy jazzklubot, az pedig a 80-as évek elején 40 napig voltunk kint Angliában a Lokomotív session zenészeként, és ott volt egy ilyen nagyon meghatározó élményem a Ronnie Scott Jazz Clubban, és valahogy ott ültünk, beengedtek féláron, elmentünk este, tényleg elképesztő világsztárok játszottak, úgy szólt a, minden úgy szólt, ahogy az ember ezt elképzelte, és ott fogant meg valójában a gondolat, hogy, és onnantól kezdve akárhol mentem a világon, mindig azt mondta, hú, de jó kis hely, ebből egy szuper kis jazzklubot lehetne csinálni, és ez végig, máig is különben a fejemben van ez a dolog, és hogyha most éppen ide a fiúkkal, amikor jöttünk, beszéltünk a Dugattyús című klubról, ahol ma este játszunk és elbúcsúztatjuk Rüdi Karcsit 60 év tanítás után, az jutott eszembe, hogy de jó, akkor lesz még egy jazzklub. Ugyanis azt gondolom, hogy Zolival tökéletesen egyetértünk abban, hogy nekünk minél több jazzklub van, nekünk annál jobb. Nem egymás ellenségei vagyunk, hanem olyan mennyiségű zenész szeretne fellépni, hogy azért a túlkínálatot megnéznénk a BEC-be, és megnéznénk a BMC-be, akkor azt hiszem azt mondhatjuk mind a ketten, hogy kb. Négyszeres az a évi jelentkezők, tehát kb. 1500 ajánlatot, 2000-et kapunk egy évben, amiből 365-nél nagyon nehéz többet adni.
2: Ez lett volna az egyik kérdés, amely egyébként nagyon sok ajánlat érkezik felétek, akik szeretnének ezekben a klubokban föllépni?
3: Hát számoljunk. A jazz tanszak 68, azt hiszem 68, de lehet, hogy 66, most volt a jazz tanszak 60. éve, igen, 60 igen. Éve, igen. Most volt a Zeneakadémián, és ha csak 10 ember végzett,
2: körülbelül, igen,
3: igen, akkor, de nem annyi végzett, nem, de mondjuk igen, a 10 ember végzett,
2: is mondjuk,
3: az egy évbe 10, 10 évbe 100, 60 évbe 600, akik a pályán maradnak, akik igen. Nem a pályán maradnak, az még olyan, hát olyan 25-30 gyerek igen. Jelentkezik. Tehát most, de nem annyi van, most ezt úgy ötször csináltunk nyáron egy ilyen felmérést és pályázatot is, és ott majdnem 800-ig jutottunk. Tehát 800 olyan, aki abszolút profi módon jön, este koncertezik, ennyi önálló személyiség van, természetesen nem önállóan játszanak, de tehát nem így kell számolni, de a zenekarok számában is olyan 200-valahány zenekarnál tartunk, és aztán már hogy profi zenekarnál, de az akkor ezek különböző féleképpen alakulnak, ugye egyszer trió, egyszer kvartett, egyszer sokan, egyszer egyedül, egyszer duóba. Szóval rengeteg produkció van, és ezek a végzett, professzionális zenészek, ezek minden évben létrehoznak valami újat, valami még ezt nem mindegyik, de mondjuk a fele biztos, és azt szeretné bemutatni. És akkor ezt mi már ketten, de valójában nem bírjuk, mert hogyha ennyi a túljelentkezés, akkor még elférne még egy, meg még egy, meg még egy.
2: De a kérdés az, hogy van rá közönség?
5: Szerintem most ez kicsit nagyképűnek tűnik, vagy lehet, hogy az is. Szerintem az Opus meg a BEC az nagyon sokat jelent ebből a szempontból Magyarországon, hogy most arra talán el lehet mondani, hogy egy egész intenzív jazz élet alakult ki, ami visszatérve az előzőre nem jelenti azt, hogy egyébként hogy ebből az következne, hogy akkor financiális szempontból minden rózsaszín és az a probléma megoldódott, de azt egyébként el lehet mondani, hogy kulturális szempontból mind a két klub sikeres, tehát tulajdonképpen elég sokszor van teltház. Mi azt számoltuk, ugye a BEC-ben heti 5 nap, ugye heti 7 nap van a koncertek, tehát az év minden napján, de heti 5 nap tulajdonképpen dupla koncert van, mert akkor a másik teremben jam session koncertek vannak 10-től, azok ingyenesek, és ott is azt lehet mondani, hogy azért a koncerttermi koncerteknek a nagy része azért az közel teltházas. A jam az pedig nagyon sikeres, oda nagyon sok külföldi jön, és nagyon sok külföldi zenész jön fel, fiatalok fellépni a standardekben. Az egyik kollégám, Keleti Kristóf számolta, hogy nagyjából hogy 60 ezer ember fordul meg évente a Budapest Jazz Klubba. Nyilván itt ismétlődések is igen, vannak, igen, de igen. Hogy összesen körülbelül.
2: Ráadásul én azt látom, hogy mind a két helyre, nálatok még a hálóban nem voltam.
3: Én azt gondolom, van egy törzsközönség a BEC-nek is, és nekünk is. akik állandó vendégek. Ez programfüggő, mert mondjuk egy legendás albumokra 10 perc alatt eladunk minden jegyet, és nálunk egy picit annyiban más a program, ugye mi a nagyon modern, nagyon kortárs, nagyon mai zenét képviseljük, és most már kimondhatom, hogy az indulás mondjuk 2013-ban nyitottunk, de 2014-15-től kezdve évi 70 külföldi produkció van a European Jazz Network-kel együtt, már a tagokkal együtt működve, és éppen most volt Bécsben egy ilyen nagy jazz találkozó, és a bécsi kormány, a kulturális kormányzat kiírta azt a 100 zenekart, akiket őt támogattak. És kint volt tőlünk a klub mostani vezetője, és mondta, hogy ebből a 100 zenekarból 38 fellépett az Opuszban. Voltak itt duplán is. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly anyagi kihívás, ez kétségtelen, és amit az Oli is mondott, hogy 100 lábon kell élni, nyilván ebből finanszírozzuk, mert hogyha összeadom a jazzklubra költött pénzt és annak a sima jegybevételét, akkor köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ez nyilván, mert az első kérdésed az volt, hogy kell ehhez olyan őrültnek lenni, hogy az ember így bedobja mindenét, és nyilván, aki ezt csinálja, azt szeretni, és akár a Háló, akár a BSC, akár azok a klubok, amik most megpróbálkoznak ebben, vagy megmaradnak, vagy nem, vagy túlélik, vagy nem. Ott van egy elkötő, ezt akarja csinálni, kés, lusz, passz. Nem akar más csinálni, ezt borzasztóan szereti, és ezért mindent megtesz, feláldozza önmagát, a pénzét, az embereit, stb. És akkor, de az egy nyilván azért az érzésért, hogy bemész, és egy totál teltházas koncertet végig hallgatsz, amit te is ugyanúgy végig élvezel. Egy jazzklub tulajdonosnak valójában, vagy vezetőnek mondhatjuk így is, ez az élete, ezt csinálja. Kicsit olyan, mint hogyha valaki zenész lenne. Hozzá kell tenni, hogy én nem vagyok sokat a jazzklubban, látok mindent nyilván, de egyszerűen már szétszakadok, és már nem, tehát az estéken én összeesem. Úgyhogy, de mondjuk, hogy...
2: A beálláson még ott vagy.
3: A beálláson mindig ott vagyok, azt mindig meghallgatom, és akkor, hogyha valami olyan, akkor nyilván én is lemegyek. Ami nekünk például, és még kicsit most egy dicsekedni fogok, ami óriási meglepetés volt nekünk, hogy 2024-ben az Európai Jazz Network, vagy hálózat, az EGN minden évben ad egy díjat. Minden évben egy jazz közösség kapja, ez klub lehet, fesztivál, vagy hát főleg klub és fesztivál, és ennek a díjnak az a neve, hogy az év legjobb jazz klubja, tehát Európa legjobb jazz klubja, abban az évben megkapja a díjat, és ezt mikor átvettük itt az egyik ilyen EGN találkozón, ezt külföldön, hivatalosan külföldön vettük át, de aztán itt Magyarországon is, akkor azért az egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, és azt tudom, hogy ez a fajta kortárs zenei hozzáállás, ami nyilván az én személyemből adódik, meg hát a kollégáimból is, ezt díjazták ezzel. Ugyanakkor azért, ha valaki megnézi a programunkat, azért számos úgynevezett mainstream jazz is van, mert nem lehet mindenkit elijeszteni ezekkel a modern dolgokkal.
2: Igen, ez a, tudod, a jazz, mint szitokszót érzel, szoktatok egyébként találkozni napi szinten?
4: Persze, persze. Nekem van olyan barátom, akinek meggyőződése, hogy én jazzkoncert csak, és kizárólag jazzkoncerteket szervezek, és bármikor találkozunk, azt mondja, hogy ne haragudj, Gyuri, én nem szeretem a jazzt. És egyszer betévedt hozzánk egy másik rendezvény, egy kiállítás megnyitó kapcsán, azt elfelejtettem mondani, nálunk egy nagyon nagy nevű fotogaléria is működik, Kolta Galéria néven, az is már, hát nem tudom, de 17-18 éve folyamatosan, havi szinten nyílnak a jobbnál jobb fotókiállítások. És oda betévet ez a barátom, és egészen elcsodálkozott, hogy itt más is van. Csak hadudjak vissza egy kicsit, a közönségről beszélgettetek, hogy ugye nálunk más a helyzet, mert van, aki kiállítás megnyitókra jár, van, aki táncházra, van, aki irodalmi estre, van, aki jazzkoncertre, és ugyanazt a hírlevelet küldjük ki mindenkinek, és tulajdonképpen nekünk nem titkolt célunk az, hogy átjárhatók legyenek, hogy néha az, aki a kiállítás megnyitóra jön, az jöjjön el egy jazzkoncertre, és igazából véve ez a nagy kihívás. Nyilvánvalóan a közönségét mindig meg kell küzdeni, és azt hiszem ez egy a korral is jár, hogy most az emberek otthon ülnek és nézik a nagy lapos tévét. Nem tudom, régebben nem voltak ilyen, tehát régebben is, amint megnyitottunk, és nem volt nagy nevünk, akkor is sokan jártak. Most azért nagyon meg kell küzdeni ahhoz, hogy egy telt ház legyen.
2: Meg egy picit az jutott eszembe, mert a Laci mondott, hogy annak idején, még a 90-es évek előtt, hogy ráadásul a jazz egy picit a nyugat szelét is behozta, tehát az egyfajta állásfoglalás volt, picit politikai állásfoglalás is, hogy te ezt a zenét szereted és hallgatod, meg ezekbe a klubokba lemész, és akár kell 600 emberre sorba állsz, és be akarsz jutni, tehát nem csak a zene miatt, hanem a, így van, hanem hogy te ezekhez az emberekhez akarsz egy picit valamilyen szinten kapcsolódni.
3: Hát ez egy kultuszműfaj volt akkor, aki nem járt oda, az nem volt update abban a világban, tehát így van. Ez egy kicsit az ellenállás műfaja is volt, ráadásul, hogyha olyan zenét játszottunk, amiben ez egy idézőjelben nevesítve is volt, tehát hogy nagyon-nagyon sokszor a free jazzhez közel álló dolgokat, akkor az ott még jobban, tehát ott már tényleg megjelentek olyan fazonok, meg olyan figurák, akik aztán végig is követték ezt a dolgot, és ma már ők akkor voltak ilyen 60-70 évesek, és borzasztóan szerették ezt, és akkor azt ne felejtsük el, hogy azért volt itt egy elég komoly réteg, akik otthon gyűjtötték a jazzlemezeket. És néha egy-két, hát nyilván a könyvtárunk miatt én is elmondhatom, hogy több mint 25 ezer jazzlemezünk van a BMC-ben, de hát én találkoztam olyan emberrel, aki 50 ezeres LP gyűjteménye rendelkezett, és mindent fejből tudott. Szóval ami fantasztikus háttéripar volt emögött a dolog mögött. Na már ez úgy tűnik, hogy könnyebb, mert a Spotify-on egy pillanat alatt a legeslegújabb felvételeket azonnal leránthatod, de sajnos ez a világ, ez most újból feltesz nekünk egy kérdést. Egyrészt az, hogy egy másodperc alatt mindent elérsz, és hogy eljön-e a koncertre, vagy nem, az előbb mondtad ezt a lapos téli ügyet.
2: Az élőzene varázsa, igen.
3: És egyedül azért azt elmondhatjuk, azt hiszem, hogy ennek a kis közel 100 000 emberről beszélünk, rajongó tábornak egy nagy része egyelőre nem ül ott a telefonja mellett egy fülhallgatóval, és hanem inkább eljön a koncertre.
2: Azt talán bátran kimondhatjuk, hogy több intézményben is jelen van a tehetséggondozás, illetve a tehetségek felkutatása iránti elköteleződés. A MÜPA egyik ilyen missziója az idén 19. éve megrendezésre kerülő Jazz Showcase. 2026. január 30 és február 1-e között 3 délutánon keresztül összesen 6 fiatal zenekar mutatkozik be a fesztivál színház színpadán. A koncertek egyébként mindhárom nap 16:30-kor kezdődnek, és ami nagyon fontos, ingyenesen látogathatóak, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy jöjjön és nézze meg a feltörekvő jazz muzsikusainkat. Gondolom, hogy hallottatok már erről a bizonyos sorozatról. Nálatok van hasonló törekvés arra, tehát ilyen típusú dolog, hogy a tehetséggondozás, mint olyan, az fontos számotokra?
4: Hát fontos természetesen, de mivel mi kevés koncertet szervezünk, ezért hát mondjuk a koncertek egy részében vannak fiatalok. De nyilván ez mindig egy kihívás, hogy azokat hív meg, akiknek nagy nevük van, és több közönséget behoznak, vagy olyanokat hívjál meg, akinek még nincs nevük, de tehetségesek, kis fiatalok. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen kockázatos szervezői szemmel, de nagyon sok példát tudok mondani, hogy fiatalok elkárapráztatták a közönséget, és voltak 25-en, de akkora vastapsot kaptak, mint talán máshol nem. Talán még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy nekünk inkább olyan szemléletünk van, hogy kicsit közösségnek tekintjük a közönséget, mivel ugye kis létszámról van szó, tehát nem egy nagy koncertteremről van itt szó, és mi bevezettük már rögtön az elején, amikor indultunk, hogy mindig a szünet után van egy ilyen kis beszélgetés a fellépőkkel, tehát egy ilyen kis személyes, hát akár a példaképekről, akár a zenei indulásról, hogy jutott el a hangszerük, hogy jutott el a siker, a világot jelentő deszkákig, és ez a közönségnek is tetszik, de a zenészeknek is. Ők is szívesen veszik. Tehát voltak már olyanok, hogy viszont több év után visszatért, és akkor Gyuri lesz, ugye lesz beszélgetés. És ezek nem feltétlenül komoly szakmai dolgok, egy ilyen nagyon mély életinterjú, hanem egyszerűen csak abból a hangulatból, amit ő odavarázsolt, abból következik az, hogy... És akkor a közönség is sokszor kérdezhet egy-két kérdés, persze ezzel nem lehet 40-50 percig, ez 15-20 perces maximum, de ez mondjuk általában más jellegű koncerteken is szokott ilyesmi lenni, és akkor ez olyan kicsit, hát olyan közösségébe teszi ezt az együttlétet. Úgyhogy ezt például mi fontosnak tartjuk.
2: A koncertek utáni jam sessionök például nálatok erről szólnak a WC-ben többek között, hogy minél több fiatal lemehessen és játszasson?
5: Visszatérnék a kérdésedek, és akkor erre is válaszolok. Nekünk van már régóta megállapodásunk, tulajdonképpen így szakmai együttműködési megállapodásunk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és a jazz tanszékkel, illetve a Bartók Béla Konzival. És ezeknek az intézményeknek nálunk vannak a különböző mesterkurzusai, vizsgakoncertjei, gólyabájai, egyéb. És ezen kívül most éppen nem élnek vele, de oktatás is zajlott nálunk, ilyen stúdió gyakorlatok, és ezeknek az intézményeknek a hallgatói zenekarai, azok is nálunk próbálnak a BEC-ben. Ez nyilván nem az esti időszakban, de nappali időszakban lehetőséget biztosítunk neki, hogy a koncertteremben, ahol egyébként adott esetben fel is lépnek, hogy ott tudjanak próbálni. A jameknek, amit most szóba hoztál, azoknak egy része, van egy ilyen sorozat, hogy elevzie Monday Open Jam, tehát a hétfői jam zenekarok, azok a Liszt Ferences hallgatókból tevődnek össze. A többi jamnél ez változó, de elég sokan jönnek, tehát nem tudom, hogy ezt te láttad, de mondjuk mostanában a feleségemmel néztünk meg egy-két ilyen jam koncertet. Ugye ezek 10-kor kezdődnek nálunk, és éjszakában nyúlnak, ilyen hajnali 1-ig, vagy akár 2-ig is tartanak több szünettel, és mondjuk azt ilyen egy órás intervallumban azt mondanám, hogy hát egy ilyen 3-4 zenész jön csatlakozni. Meglepő, hogy milyen sok közöttük a külföldi. És oda járnak lisztes hallgatók is fellépni, úgyhogy ez egyébként működik, és a jam vonza őket eléggé. Azt talán azt gondolnám, hogy így a BEC-ben egyébként így a úgy mondom, hogy ez ilyen jó atmoszféra szempontjából ez a jam a legsikeresebb, és most már így azt lehet mondani, hogy szinte ilyen kultikus dologgá vált, szóval tök ismert dolog ez Budapesten ebben a jazz hallgatói körben, hogy a BEC-ben vannak ezek a esti jam koncertek, és hogy ott van, hogy sorban állás van, tehát sorban állnak egymás után a szaxofonosok, és várják, hogy mikor tudnak becsatlakozni.
3: Nem a pozanosok, igen.
2: Hogy?
3: Nem a pozanosok.
2: Ja.
5: Pozanos, hogy talán nem is vagyok benne biztos, hogy láttam.
3: De biztos van. Van ott. Nyilván erre a kérdésre nekem is illik válaszolni. Nálunk egy picit más a dolog. Egyrészt ugye a Műpának a Jazz Show két sorozatának van, szerintem ez nálatok is van, én nem tudom, már ugye a BEC-ben. De ugye a díjak között az indulás óta ott van az, hogy az Opus adományoz erre egy vagy két, nem is tudom mennyi fellépési lehetőséget. A nálunk egy picit másképpen van, ugye sok klasszikus zenei kurzust is csinálunk, és évi 4-5 alkalommal egy-egy olyan művész, aki nálunk lemezt csinál, már a BMC Recordsnál, azok szoktak kurzust tartani, és akkor eljön a jazz tanszakról, vagyis hát az akadémiáról, vagy akár a konziból is eljön egy-két gyerek, és akkor azokat végighallgatja, tanítja őket, stb. Tehát a tehetség gondozás ez egy rendkívül fontos dolog, de azért azt ne felejtsük el, hogy ennek vannak iskolái, azért alsó fokúba is már az alsó fokon is csak a zeneiskolák szövetségének a talán legfontosabb hálózati iskolája, hogy az Andrássy úti zeneiskola, ahol más nem 8 zeneiskola tartozik, oda még be van jazz oktatása, jön a középfok, konzi, stb., de az is egy rengeteg helyen van, és felsőfokon is már egyre több helyen van. Tehát a tehetséggondozás az általában nyilván az iskolákhoz tartozik, és ők ezt csinálják is. Mi egy hab vagyunk a tortán csupán.
2: Na de milyen hab? Egyébként, ha már halba teszi, ha erről eszembe jutott a gasztrovonal, hogy azt is bevontátok valamilyen szinten.
5: Nem külföldön is megszokott, ezen senki nem botránkozik meg, de nálunk ez egyébként változó. Az koncerte válogatja, mert hogyha látogatottabb koncertről van szó, a koncerttermünk 190 férőhelyes, és olyankor minden sor szék sorral van, vagy székekkel van berendezve. Amikor úgy érezzük, hogy esetleg mondjuk, nem tudom, 120 körül meg fog állni a nézőszám, akkor az első sorok azok asztalosak, és valóban annak talán egyébként így jobb is a hangulata vagy a megjelenése, de nyilván abban az esetben, hogyha arra tudunk számítani, hogy a kollégáim arra számítanak, hogy egyébként teltházas lenne, akkor az felülírja ezt, és olyankor ott nincsen fogyasztás. Ugye a másik terem az tulajdonképpen étterem részben van, egy másik színpad, ahol a jam koncertek szoktak lenni, ezek az éjszakaiak. Éjszaka már nem jellemző annyira, hogy étkeznének közben. Milyen oldalsó, ez egy érdekes ilyen galériás étterem, oldalsó részeken talán igen, ott inkább az alkoholfogyasztás.
2: Egyébként az is hozzá, valahogy az jut eszébe az emberek, nem kell egy pohár bor, időnként egy jó jazzlemezhez.
3: Ugye a világon a sokféle jazzklub van olyan, ahol ugyanúgy, mint a BEC nagytermében, hogy széksoros és kész, ebben a dolog el van intézve, kint a büfébe, úgy, hogy egy mozi előadáson, vagy egy színház előadáson bejönnek az emberek, és kvázi koncertként hallgatják meg ezt a dolgot. És akkor a másik, amiből körülbelül, hát talán a legtöbb van, mondhatni azt, hogy 80%-a ezeknek a jazzkluboknak mindenhol a világon, tehát a leghíresebbek, akár New Yorkban, akár Európában, ez az a típusú, ahol lehet enni. De az evés sok helyen, például Ronnie Scottnál úgy van, hogyha hangosan beszélgetsz az asztalnál, akkor ott van 3 darab ilyen szekrényajtó nagyságú fiatalúr, akik abszolút rátszólnak. Akkor van olyan koncert, amikor kifejezetten az előadó, mondjuk ez ritka, de kéri azt, hogy a vacsorát bonyolítsuk le nyugodtan, 7-től mondjuk 8-ig, és utána már nem engedünk fölvenni rendelést, hanem akkor ott mindenki szépen közbe, már nem is esznek, hanem inkább csak egy kortyogatnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a műfajba ebbe belefér, ami pedig annyira érzékeny műfaj, azt meg el kell vinni a koncertterembe, ez ilyen egyszerű.
2: Hogy látjátok a műfaj jövőjét? Úgy értem, tehát hogy hová tart ez a bizonyos klubozás? Mert van, akik azt mondják, hogy pont ezért, hogy ennyire elgépiesedett a világ, meg hogy az AI bejött, meg nem tudom, hogy az emberek egy idő után ezzel telítődni fognak, és hogy egy ponton majd visszafordulnak, és még inkább személyes kapcsolatot akarnak létesíteni a színpadon álló művészekkel, és hogy az élő zenélés, a színház az újra virágkorát fogja élni, vagy még tehát erősebb lesz, és az fog megerősödni.
3: Én nem látok ebben olyan problémát most. Ugye most mondtuk el, hogy nagyjából azért elmondhatjuk, hogy 70-80%-ban teltházat tudnak csinálni a koncertek. Az AI-t nem játszik szerepet, szerintem az máshol majd szerepet fog játszani, de itt semmiképpen. És azt gondolom, hogy ebben azért van valamit mondtál, hogy van egyfajta visszafordulás. Mi jeleit ennek még nem látjuk, ennél sokkal vészesebb a helyzet már a lemezkiadásoknál, mert ugye általában a kiadók azok egyfajta szellemiséget képviselnek, azok egy picit tudják irányítani a zenészeket, tudják irányba állítani, tudnak neki segíteni, és egy-egy korszak után ez lehet valakinek 1 év, valakinek 5 év, le akarja tenni, hogy igen, ez volt a középső korszakom, itt megcsináltam ezt a lemez, szeretnék tovább lépni. Itt egy óriási katyvasz keletkezett, gyakorlatilag napi 1 millió track megy föl a minimum a Spotify-ra, és akkor a többiről nem beszéltünk, és ebben kiválogatni megint oda jutottunk, hogy saját példánkon tudom mutatni, 400 lemezt adtunk ki 30 év alatt, és ebből egyetlen egy track termelt meg annyi pénzt véletlenül, és egyáltalán nem olyan kiemelkedő, nem rossz, de nem kiemelkedő, egy track, mint amint mind a másik 399, mert bekerült egy listára. Tehát a kiválogatás része az gyakorlatilag szét van esve, itt hiába próbálkozik bármilyen jogvédő a világon, akár előadó művészi jogvédő, akár zeneszerző jogvédelmről van szó, ez egy teljes sötét katyvasz az egész. Ez a koncertéletben szerintem nem lesz, és remélhetőleg mind a hárman egy év múlva ugyanezt fogjuk tudni elmondani, hogy azért ez nem változott, erre szüksége lesz az embereknek.
4: Én is bizakodó vagyok, mert ha nem lennék az, akkor nem csinálnánk ilyeneket. És tulajdonképpen az emberekkel való beszélgetés, mondjuk koncert végén vagy a szünetben, azok igazolják vissza, hogy érdemes ilyen a dolgokat szervezni, olyan programokat, amik, ahol van egy előadó, van egy hallgató, egy befogadó közeg, és mind az előadó jól érzi magát, szerintem az is fontos, hogy ők jól érzi. Nálunk nincsen színpad, tehát mivel ez egy galéria, fotogaléria, tehát nem lép fel a fellépő, ezért hát közvetlenebb a kapcsolat, mivel kevesen is vagyunk, és szóval ez ad egy ilyen pozitív visszaigazolást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó, csak az a kérdés, hogy az ember talál-e olyan fiatalt, akinek át lehet majd adni a stafétát, aki szintén szereti az embereket, és szeret velük beszélgetni, barátkozni. Ez lehet egy kihívás ebben a szempontból. Még talán visszatérve az előző kérdésre, hogy mi abból a szempontból vagyunk mások, hogy mi minden nap ki kell, hogy rakjuk a székeket, mert alapvetően egy galéria van. Tehát, hogyha jön egy koncert este, akkor ki kell raknunk azt a 8-10 sor széket, és egy sorban van 8 szék mondjuk, úgyhogy ez egy kis önkéntes munkát is kíván, és mondjuk nekünk elég sok olyan barátunk, ismerősünk van, akik önkénteskednek nálunk, és segítenek akár a kínálásban, vagy a székpakolásban, bevásárlásban, takarításban is. Mondjuk ilyen szempontból azért nem önfenntartó ez a dolog, de akár fényképezésben, akár egy kis cikket megírnak, és ez egy nagyon nagy segítség, és azt gondolom, hogy ez például nagyon fontos, hogy azok, akik felajánlják a segítségüket, ott egyrészt jól érezzék magukat, megszeressék a helyet, megszeressék azokat az embereket, akik oda járnak. Tehát mi inkább erre helyezzük a hangsúlyt.
5: Amikor megalapítottuk a Budapest Jazz Klubot több mint 18 éve, akkor a Magyar Jazz Szövetségnek elmentünk egy elnökségi ülésére bemutatkozni, még ott a Fasornál voltak, és akkor Gonda János bácsi úgy kicsit nagyon kedves volt, de úgy szkeptikusan nyilatkozott, elmondta, hogy egyébként, hát hogy mondjam, ez jó nehéz kenyér lesz, és hogy már tervezte egy ideje, hogy megírja a bezárt magyar jazzkluboknak a történetét valamilyen tanulmányban. És azt gondolom, visszatérve, amit már elmondtam, hogy egyébként az Opus Jazz Club meg a BC, az, tehát ahhoz képest, ami a 90-es években, 80-es években volt, hogy esetleg így par excellence jazzklub pár évig mondjuk működött, de inkább nem a jazz művészetnek dedikált helyszínek voltak, tehát nem klasszikus értelemben vagy jazzklubok, hanem programsorozatok bizonyos kulturális intézményekben, hogy ehhez képest szerintem nagy dolog, hogy ez a két klub, ez azért megvetette a lábát, és ez a két klub, ez egész, hogy

0: ezeket a zenekarokat, hogy látják azt, hogy egy évben van esélyük arra, hogy Budapesten nagyon magas színvonalú helyszínen, technikai értelemben véve is fel tudnak lépni. Körülbelül az, hogy egy ilyen zenekarnál már az, hogy egy évben mondjuk 6-szor, 8-szor miatt a két klub miatt látja, hogy fel tud lépni esetleg még egy-két fesztivál vagy vidéki helyszín mellett, ez döntő abban, hogy ezt meglépik, próbálnak és létrehozzák azt a zenekart.
1: Hát azt hiszem, hogy ez tökéletes végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy mondjuk 5 év múlva újra leülünk és beszélgetünk, akkor ugyanilyen jó hírekkel szolgáljatok. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak legközelebb is velünk.
2: Volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható. Közreműködik ifjabb Olá Kálmán, ifjabb Egri János és Jónás Fülöp.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében
2: a Jónás Géza Quartet koncertjét hallották, közreműködött ifjabb Olá Kálmán, ifjabb Egri János és Jónás Fülöp. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2024. április 30-án.
3: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Grencsó kollektíva koncertje hallható. Közreműködik Grencsó István, Pozsár Máté, Benkő Róbert és Miklós Szilveszter.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Grencsó kollektíva koncertjét hallották. Közreműködött Grencsó István, Pozsár Máté, Benkő Róbert és Miklós Szilveszter. A felvétel a BMC koncerttermében készült 2014. február 26-án.
1: Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.